0: ki szünet maga hogy bármilyen mata szerintet én fel. No, mi a bele? A fejte gyövete, Saudi, bárkumdál szerintem, húzza, vagy kinnik szünet.
1: Ovintis, nay makiinformasaun balorong ohing, husi studi sentral Kampung Alor Dili, hawer siana belo, lori kipa nebe servisu, hato brigadu wine, i adeus.